barcangra, hídvám és a sarc. Egy elme mélyi néma hang, egy arc nélküli arc. Ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne, egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, épp hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén.

0: férde késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézed. A hét mámorától vagyok, még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, unik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolati dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztöny, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Es ist 20 Uhr.
1: Radio Mora. Átvetműsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól. Minden hétfőn délelőtt 9 órától, ismétlés szerdánként délután 3-tól.

0: Rádió B-s hallgatóinak jó reggelt, a Rádió Mora hallgatóinak pedig jó estét kívánunk. Itt a Tetszológia műsor a rádióban és podcast az interneten. A mikrofonnál a két beszélgető társ, Bognár László
1: és Pintér Tetsza.
0: A mai műsorban egy egészen mély és egészen, hát mondhatnánk azt, hogy talán nehéz témát is feszegetünk, vagy erről beszélgetünk. Arra emlékszem, hogy amikor ezt a beszélgetést felvettük, utána nagyon ilyen megnyomottnak éreztem magam, nagyon nehéznek éreztem magam, és ez nem véletlen. Azt gondolom, hogy nem vagyok azzal egyedül, hogy az idő szüleimmel kapcsolatban nagyon sokféle érzés kavarog bennem, és nagyon sokféle gondolatom van annak kapcsán, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz. Ez egy talán generációs kérdés is. Nem tudom, a 30-as, 40-es korosztályban ez egyre többeket fog érinteni, úgyhogy én nagyon örültem, hogy ezt a témát így napirendre vettük.
1: Hát egyrészt a kérésnek tettünk eleget azzal, hogy ezt a témát felhoztuk, hogy így csatlakozzak hozzád, hogy milyen érzések voltak bennem, meg vannak most is, hogy újra előkerül ez a téma. Másrészt pedig én is érintett vagyok ebben a témában, nagyon meg is érintődök, amikor erről kell beszélni, és azt gondolom, hogy a téma nehézsége az talán abból fakadhat, hogy rengeteg érzés lengé körül azokat a szavakat, amikről beszélünk, tehát hogy vannak szavak, meg vannak dolgok, amiket szavakkal ki lehet fejezni, de hogy ezek mögött, a szavak mögött most szerintem nagyon sok olyan érzés van, ami elgondolkodható.
0: Erre az elgondolkodásra, meg erre az együtt gondolkodásra hívjuk most a hallgatókat is. Egy nagyon fura módon fogom én ezt most megközelíteni. Nem tudom, ismered-e Magyarország alaptörvényét?
1: Honnan indulunk?
0: Azt
1: igen,
0: Latus. A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.
1: Hát amikor én ezt a témát meghallottam, ez egyáltalán nem jutott így eszembe ilyen módon igazából, és ugye a kötelezettség szóról is nekem nagyon sok minden jut eszembe, főként ez a tehát, hogy ami már olyan kötelezettség szagú, mert nincs nekem bajom az embereknek a jogaival és a kötelezettségeivel, de én ezt a kettőt így együtt szeretem használni, csak nem az csak, hogy mire van kötelességem, hanem mihez van jogom is igazából. És munkából kifolyólag, bár nem erről lesz szó, tehát hogy azt az elején szeretném leszögezni, hogy én olyan családi kapcsolatokról és szülői kapcsolatokról szeretnék most itt általánosan beszélni, amiben nincsen bántalmazás, abúzus, stb., mert az egy másik lapra tartozik, mert hogyha arról is beszélnénk, akkor erről a kötelezettség szóról egy csomó minden más is előre ember jutna, mert hogy a szülőknek is vannak kötelezettségei, mi van akkor, hogyha ők ezt nem teljesítik, de most ezt, ha lehet, akkor tegyük félre. Ha valakit érdekel, és majd írja, hogy erről is beszéljünk, akkor nyitott vagyok erre, mivel hogy elég sokat dolgoztam is ebben a területen.
0: Hát illetve mi most a gyermekek
1: és hogy mi most az idézőszak a gyerekek, mert aki kérdezte, az is eléggé felnőtt ember már. Kóstolgatom ezt a kötelezettség szót, remélem ezt érzitek, hogy ehhez így nem nagyon tudok én kapcsolódni a kötelezettség szóhoz. Nekem a szülőkkel kapcsolatban mindig az jut eszembe, és előirányoztam, hogy szentimentális vagyok, az, hogy én élek, vagy te élsz, az nekik köszönhető. Tehát, hogy ezt mindenképpen köszönni kell nekik. Én azt gondolom, és azt feltételezem, hogy a szülők alapjáraton szeretik a gyerekeiket, és hogy alapjáraton a gyerekeiknek megadják azt, amit ők meg tudnak adni. Hogy ez éppen jó, vagy nem jó, ezt ugye nem tudjuk eldönteni. Én nekem az a meggyőződésem, és ebben szeretnék hinni, hogy ők jót akarnak nekünk. Az egy másik dolog, hogy nem mindig tudják, hogy milyen jó nekünk, az megint egy másik lapra tartozik, de hogy nálam a szülőkre való tekintésnek ez az alapja. És utána, amikor már ugye az a fajta megfordul a dolog, hogy akár ránk szorulnak támogatásunkra, stb., akkor is nekem egyetlen egy fontos nézőpontom van ebben, az pedig az, hogy én nagyon szeretném őket továbbra is felnőttként tekinteni, akik a saját életükben, amennyiben, tehát hogy reálisan, fizikálisan, értelmileg azon a szinten vannak, hogy tudnak döntést hozni az életükből, hogy én ezt a döntést nem akarom tőlük elvenni gyerekként. Mert hogy bármennyire is furcsa, 50 éves vagyok, de az anyukám még mindig kislányomnak hív, és én ezeken nagyon jókat kacagok, de hogy tényleg a kislánya vagyok, amíg élek. Tehát, hogy ez erről szól. Például nem érzem magam rosszul egy helyzetben, amikor oda kiabál nekem, hogy kislányom, mert semmi gond nincs ezzel, mosolygok egyet, és teljesen el tudom fogadni. Tehát, hogy visszatérve erre a fantasztikus alaptörvényre, és nem pikirkedek, azt tudom mondani, hogy tedd meg azt, amit a saját életedben ebbe bele tudsz rakni, hogy oda tudsz rájuk figyelni, de mindezt tedd úgy, hogy még ha nagyon-nagyon nehéz helyzetekben is vagyunk néha, hogy az ő életükért ők a felelősek. És hogy borzasztó nehéz azt gyerekként végignézni, hogy bizonyos helyzetekben lehet, hogy mivel megváltozott a világ is, meg a helyzet is, te már másképp gondolkozol, másképp cselekednél, más tennél helyzetekben, és nem tudod őt meggyőzni erről, mert hogy neki más a meggyőződése, máshogy akarja, és én azt gondolom, de mondom, magamról beszélek, hogy én ezt tiszteletben tartom. Egy bizonyos határig, hogyha ez sem az ő testi, sem a lelki, sem a mindenféle épségét nem gátolja. És hogy ezt kell megnézni, hogy tekintsünk rá felnőttként, és hogy közben meg, amikor olyan támogatásra van szükség, akkor hagyjuk meg, tehát hogy ne hülyézzük le, nem tudok mást mondani, mert ilyeneket szoktam látni, hogy hülye vagy te, ezt nem tudod, mert te másképp gondolkozol, meghülyültél öregkorodra, meg stb. Ez bizonyos értelemben lehet, hogy viccesnek hangzik, de ha belegondolsz, nem az, mert van egy felnőtt ember, aki leélte az életének a nem tudom hány évét, és hogy azért, mert valamit úgy gondol, ahogy attól, az még nem biztos, hogy hülyeség, csak neki másképp van összerakva az agya. Nem tudom, hogy mennyire messzire mentem az alaptörvénytől,
0: Nagyon. De
1: azokat a dolgokat mondtam, amik most így hirtelen belőlem jöttek ezzel kapcsolatban, meg amiket élek és tapasztalok.
0: Oké. Hogyan helyezzük ezt a viszonyt? Ezt a kapcsolódást, ami személyes belső békénk kontextusába. Hogyan építsük be magunknak?
1: Az a mondat jár a fejembe, ami tudom, ilyen lesz, semmi fog meg jól, hogy tedd meg azt, amit a tiszta szívedből meg tudsz tenni ebben a helyzetben, és úgy, hogy közben tudod élni a saját életedet. Ha felnőtté váltál, és kialakítottál magadnak egy életet, akkor nézd meg, hogy abban az életben hogyan élik bele a szüleiddel való kapcsolat. Mert hogy ezt lehet csinálni így. Nem vagy rossz ember attól, és ezt magamnak is mondom, hogyha vannak helyzetek, amikor nem akarsz a szüleidhez menni, mert fáradt vagy hozzá, hogy hallgassd azt, ami történik, vagy van, és utána megszólal benned, hogy nem tudod, hogy meddig élnek még, és akkor akarsz velük találkozni, és akkor is elmész. De hogy ezt magaddal kell rendezni, hogy ez hogyan fér bele a te életedbe. Úgy, hogy az életedet ne borítsa föl, de megtedd azt, ami a te lelkednek rendben van, hogy megteszed. És hogy te ezzel nyugodtan tudsz maradni. Ezzel le kell ülnöd magaddal, és végig gondolni, hogy hol van az, ami belefér az életedbe, és hol van az, ami nem. És hol van az, ami mindig bele kell, hogy férjen. Tehát, hogyha orvoshoz kell vinni, ha ezt kell, azt kell, és ők nem tudják, és ez egy nyűgös történetnek, egy stb., ezt én Pintér Tetsza a gondolom, és így van, hogy akkor ott leszek. Tehát, hogyha bármi olyasmi van, és a többi, tökön mindegy, hogy hol vagyok, mindent eldobok, és megyek. De ez ugyanúgy igaz a nevelt gyerekeimre, a páromra, a stb. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, akikért 2 perc alatt eldobsz mindent, hogyha szükség van rá. De az összes többi, hogy látogatod őket, hogy tartod a kapcsolatot, hogy mit csinálsz, ezt végig kell gondolnod, és a helyére kell tenned, hogy tudsz elszámolni a lelkeddel, és a saját életeddel, hogy ne a te károdra menjen. Mert abban a mondatban nekem benne van az is, hogy akkor is köteles vagy megtenni, hogyha lehet, hogy ez a károdra van. De az mondom, ebben a mondatban ezek vannak, amikor végig kell gondolni, hogy végigéltem mondjuk egy bántalmazó szülővel egy kapcsolatot, vagy egy alkoholistával, vagy bármi, de az egy másik lapra tartozik.

0: Azért hoztam ezt a mondatot, mert valahogy úgy érzem, hogy ez egy belső késztetés is tud lenni, amit mondasz. És én például küzdök ezzel, hogy van ez a felső parancs, amit nem, én nem az alaptörvényből vezetek le, hanem hagyományból, azt tanultam, azt hoztam máshonnan, azt hoztam otthonról, hogy a szülőknek a szükséglete lehet, hogy magasabb, mint a felnőtt gyermek szükséglete, de közben én magamért vagyok felelős felnőtt emberként, és nem feltétlenül a szüleimért. Vagy nem minden helyzetben a szüleimért.
1: Szóval értem, és erre tudom ezt mondani, nem tudok ennél.

0: tudomást, hogy másfél óra múlva már nem leszek benne valamiben, és vissza fogom hívni, és ez nekem rendben van, akkor, amikor másfél óra múlva fölhívom, és a következőt mondja a telefonba. És ha valami bajom lett volna? Ugye? Biztos veletek ilyen soha nem fogok.
1: Nem, szó sincs soha.
0: És hogyha neked ez így rendben van, és hiszel abban, amit egyébként én erre a mondatra neki is mondtam, hogy hidd el, ha valami bajod lett volna, akkor megtaláltad volna a módját, hogy kinek szólsz még, meg stb. Nem így mondtam ezekkel a szavakkal, hanem hogyha valami baj lett volna, akkor azt nem tudom más kimondani, hogy megéreztem volna, fölvettem volna, megoldották volna, arról nem beszélve, hogyha valami bajuk van, akkor nem hívnak, nehogy idegesítsenek engem, hanem valaki másnak szólnak, ezt a gondolatmenetet majd egyszer megpróbálom megérteni, hogyha valami bajuk van, akkor nem biztos, hogy én vagyok az első, akit felhívnak, hogy segítsek meg, különben akkor engem zavarnának a munkámban, meg a mindenben, tehát hogy van egy ilyen furcsa bekötés is ezekben a dolgokban. De visszatérve a példámra, tehát hogyha neked ez rendben van, és nem húzod fel magad rögtön, és nem kezded előtt kioktatni, hogyha két percenként hívsz telefonon, és az első percben nem vettem fel, akkor két perc múlva se tudom fölvenni, de ehhez mondjuk nem kell időszülőnek lenni, ezek bizonyos más emberek is, és hogy neked rendben van, hogy tudod azt, hogy te másfél óra múlva olyan állapotban leszel, meg olyan helyzetben leszel, hogy fel tudod hívni, és ez a te lelkeddel el van számolva, akkor nem húzod fel magad, amikor felhívod, és azt mondja, hogy és ha valami történt volna velem, és te meg nem vetted föl. Mert hogy rendben van. És tudod, az is rendben van, hogy a bizonyos emberekkel történnek dolgok, és lehet, hogy számodra fontos emberekkel történnek dolgok, és te nem leszel ott. És hogy ez a kérdés, hogy ezzel is mit kezdesz? Mert hogy ez szerintem egy ilyen kétoldalú történet, hogy ezzel te hogy van a lelkedben, és hogy ezzel te tisztában vagy-e, hogy attól függetlenül, hogy te ott vagy nekik, és csinálod, és stb., attól függetlenül biztos lesznek olyan helyzetek, amikor történnek helyzetek, és te nem vagy ott. És ez nem csak a szülőkkel, hanem mással kapcsolatban is. És hogy ezzel te hogy számolszál? Mert hogy ezekben a kérdésekben azt gondolom, hogy ezek vannak benne, hogy mi, hogy számolunk el a saját lelkünkkel. Mert hogy tény és való, nem tudom, hogy honnan, de biztos, hogy belénk van valahogy plántálva, hogy attól, hogy mi kaptunk egy életet tőlük, ezért mi tartozunk nekik. Én azt gondolom e tekintetben, hogy tartozom neki azzal, hogy egy jó életet élek. Viszont ahhoz, hogy jó életet éljek, az rólam szól. Ő megadta nekem azt a lehetőséget, azzal, hogy megszült és létrehozott, hogy élhessek. És az, hogy egy bizonyos idő után, ugye, ha már felnőtt emberekről beszélünk, hogy az az élet milyen, az az enyém, és azért meg nem tehetem őket felelőssé. És ezáltal megint megkérdezem, hogy akkor mivel is tartozunk? Figyelmességgel, szeretettel, stb., hogyha te ezt akarod és tudod nyújtani. Mert lehet, hogy ő is akarta és tudta volna neked nyújtani, vagy lehet, hogy akarta, de nem tudta, a fene se tudja, de ezeket már ilyen szét lehetne boncolni, de szerintem nem ez a kérdés. Hanem a kérdés az, hogy mi az, amit akarsz, mi az, amit tudsz adni, úgy, hogy ez a lelkednek rendben van. És belegondolva azzal, hogy minden ember meghal egyszer, ha már egyszer megszülettünk, bár ugye már elég jó az orvostudomány, fagyasztanak, meg mindent csinálnak, de ebben most szintén nem menjünk bele. De hogy azt tedd meg, ami így rendben van. Mert ugye szoktak jönni ezek a mondatok is, én is meg szoktam kapni ezeket, hogy addig menj hozzájuk, amíg még élnek. Igen. Megyek. Amikor az életem úgy kívánja, vagy jön egy érzésem, vagy meg van beszélve, hogy mit, meg hogy, de hogy elnézést kérek, ne tessék nekem lelkiismeret furdalást okozni azzal, hogy vannak olyan hétvégék, vagy vannak olyan hetek, amikor a saját életem úgy alakul, hogy nem fogok tudni elmenni. Nagy valószínűség, hogy fel fogom hívni, meg fogom kérdezni, hogy hogy vannak, meg stb. Azért nem tartom fairnek ezeket a kérdéseket, mert miért akarnak nekem eleve bárki is lelkiismeret furdalást okozni, hogy mit tudom én, hogy... És ezt főként ugye azoktól szoktuk megkapni, akik, legalábbis én, akiknek már nem élnek a szülei, hogy majd megtudod, és hogy majd akkor örültél volna, hogyha minden héten és minden izé, és ezeknek az embereknek azt szoktam mondani, hogy ne csinálják ezt velem.

0: Tehát, hogy tudom sajnálni, és biztos nekem is nagyon rossz lesz, ha már nem élnek a szüleim, de nem akarom magamat vádolni, hogy nem tettem bele eleget, ha én úgy érzem, hogy beletettem, amit tőlem telett. És az, hogy tőlem mi telik, az csak egy ember tudja, én. És senkinek nincs joga ezt megkérdőjelezni. Ezt én így gondolom, és ennek megfelelően is szeretnék élni. Mert az én életem.
1: Talán mindaz, hogy a szüleinkkel hogyan kommunikálunk, hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz az ő időskorukban, az azzal is összefügg, hogy mi magunk hogy vagyunk a halállal, meg az elmúlással.
0: A halállal, az elmúlással, meg a monotonitással, tudod? Mert hogy így 50 évesen is el tudom mondani, hogy teljesen másképp élek, mint a szüleim éltek 50 évesen. És hogy teljesen másképp látom, nagy a valószínűsége, hogy károgó öregasszony leszek én is, meg mit tudom én, de hogy más az életfelfogásom. És ha a szüleimet nézem, ők most már legalább egy olyan jó 20 éve, igazából monotonon ugyanazt az életet élik, pláne mióta meg nyugdíjba is mentek, és akárhányszor ugye látogatásban veszünk, ugyanazokat a történeteket hallgatom, ugyanazokkal menjünk, és ez rólam szól, hogy nekem ehhez van-e türelmem, vagy nincs. Mert hogy azt nem várhatom el tőle, hogy ő másképp élje az életét, mert ő úgy éli, attól függetlenül, vagy attól függően, hogy én hogy élem. Tehát, hogy nem róhatom föl, illetve fölróhatod, de semmi értelme nincsen, hogy te miért nem tudod, miért nem tudsz másképp. Tehát, hogy megint csak egy példát mondok, az én szüleimnek azért mondtam, hogy nem fognak se belájkolni, se nézni. Az én szüleimnek ezek a 600 millió éves kis Nokia telefon van, amivel beszélni, és ők köszönik szépen, nem is akarnak mást. Ha valamit akarnak, akkor megkérnek engem, hogy nézzem meg a Facebookon. Vagy a bárhol, de ő nekik minden facebook, ami az interneten van, de lényegtelen, én ezen nagyon jókat tudok mosolyogni. És hogy közben látok embereket ugyanannyi idősen, még ott a faluban is a nők élnek, akik előszeretettel, mobiltelefonnal, okostelefonnal, tehát hogy így másképp. De hogy ez megint az ő döntésük, érted? És hogy most tudom, hogy elkanyarodtam a haláltól, de hogy ez is arról szól, hogy ne akarjak már rájuk erőszakolni olyat, amit nem, miközben halálbiztos vagyok benne, hogy például az apukám borzasztóan élvezné, hogyha szörfözhetne a neten. Mert hogy ő kíváncsi, meg stb. És akárhányszor megkérdezem, hogy kapsz ilyen telefont, segítek, mit tudom én, közé, hogy nem. És azt is tudom én, hogyha megveszem neki, és megmutatom neki, és ott vagyok, akkor még az is lehet, hogy megcsinálná. De hogy tiszteletben tartom. Ugye azt mondja, hogy nem. És időnként visszahozom ezt a történetet. És megtettem mindent, ami tőlem telik, és ő is éli az életét, ami tőle telik. És nem tudok más mondani, szerintem ez így rendben van. És megint elmondom, csak a nyomaték kedvéért utoljára senki nem kérheti tőlünk számon, hogy viselkedünk egymással, csak mi saját magunk.

0: említetted, vagy utaltál arra, hogy van ez a belső késztetés, hogy mintha tartoznánk a szüleinknek valamivel, valamiért. És én azt figyeltem meg magamon is, meg másokon is, hogy talán egy olyan késztetés is van bennünk, bennem biztos, hogy varjunk el szálakat, hogy tisztázunk dolgokat, hogy beszéljünk át fontos dolgokat, amikről nem tudom, úgy gondoljuk, hogy fontosak, és nem beszéltünk át, és mondjuk nem tudom, úszódnak 25-30-40 éve kinek mennyi, és ugye azért könnyítsünk egymás lelkén. Van ennek értelme?
1: Ha te úgy érzed, hogy megkönnyebbülsz tőle, akkor igen. Igen. Én saját magamról tudok ebben a szituációban ismét beszélni. Vannak dolgok, amiket átbeszélek, és vannak dolgok, amiket csak magamban rendezek le. Mert nem, mert hogy azt gondolom, hogy bántanám. Mert visszatérek az alapgondolathoz, hogy szeret, mert az anyám vagy az apám. Nagy a valószínűsége, hogy soha nem akart nekem rosszat. És nagy a valószínűsége, hogy azt adta, amit adni tudott. És biztos, hogy voltak benne, sőt, konkrétumokat tudok mondani, de most nem fogok. Tehát, hogy biztos, hogy voltak benne olyan részek, amik nekem gyerekként nagyon fájtak. Akkor is, hogyha ő azt gondolta, hogy ez nagyon jó. És akkor kérdezem én, hogy ha én 50 évesen felhozom anyukámnak, vagy az apukámnak, hogy amikor a gyerekkoromban, vagy amikor ez, vagy az nekem baromi szarul esett, akkor adok neki egy mintát arra, vagy adok egy visszajelzést arra. Elnézést kérek, csak most jönnek fel az összes ilyen beszélgetésem, amikor pedagógus voltam, és szülőkkel beszélgettem a gyerekeikről, hogy ott is az volt az alaptézisem, hogy én nem akarom őt kibindenteni abból, hogy ő jó anya, vagy jó apa. Mert a saját szemszögéből ezt gondolja. Tehát, hogy az ilyenfajta beszélgetésnél is, amit én mondjuk megbeszélek a szüleimmel, vagy stb., ott akkor megyek bele, amikor az én lelkem nyugalmához szükségem van valamire, de nem akarom megkérdőjelezni azt, hogy ő jó apám vagy rossz apám volt-e. Mert hogy ő jó apám vagy rossz apám volt, az már az én szemszögem. Mert ő a saját szemszögéből. És ugye azért mondom, hogy a pedagógus pályámon is mindig ezt mondtam, hogy ezzel borzasztó óvatosan kell bánni, hogy milyen visszajelzést adunk a szülőknek, mert hogyha kibillentjük őt abból, hogy ő jó szülő, akkor többet ártunk. És hogy nagyon nem mindegy, hogy adunk visszajelzést.
0: Miért tartunk ezzel többet?
1: Hát mert hogyha meg, tehát hogy ő szentül meg van győződve arról, hogy ő szülő, és te ezt úgy tolod az arcába, tehát hogy nem azt mondod, hogy mit vettél észre a gyereken, és mit nem, hanem elkezded őt minősíteni, meg elkezded őt ócsárolni, vagy bármi, mert ilyeneknek is voltam szem és fültanúja, akkor az a szülő összeomlik. És megkérdőjelezi még jobban magát, mint ahogy egyébként teljesen mindegy, hogy most hogyan minősítjük, minden szülő megkérdőjelezi magát, hogy amit tesz, az jó-e vagy sem. Akár hisztük, akár nem. Ott belül. Lehet, hogy soha nem fogja kimondani, de belül mindig fölteszi a kérdést, hogy ez most így ment-e vagy sem. És hogyha erről még késő jelzéseket is ad, vagy kap, hogy ezt nagyon rosszul tetszik csinálni, akkor még jobban elbizonytalanodik, és akkor elfelejt, esetek többségében elfelejtenek utána nevelni, mert hogy akkor nehogy bajt okozzak. És hogy visszatérve az időszülőknél, tehát hogyha ezt meg akarod velük beszélni, akkor ezeket meg lehet beszélni, csak figyeljünk, hogy a beszélgetésnek mi a célja. Az, hogy az én lelkem megkönnyebbüljön, vagy azt akarom elérni, hogy na, én most az orrod alá dörgöltem, hogy akkor ott te. És nézzük meg, hogy mi a célja, és hogy azzal a céllal te rendben vagy-e. Mert hogy vannak dolgok, amiket nem tudsz megmásítani. Tehát, hogy tudnak fájdalmat okozni, meg stb. De hogy nem tudunk visszamenni, hogy ez a fájdalom megszűnjön, vagy bármi, hanem azt tudunk menni, hogy megtaláljuk a helyét magunkban, és kialakulunk egy másik kapcsolatot, hogy ne küzdjünk valami olyasmiért, ami közöttünk már nem lesz, hanem alakítsunk ki valamit, ahogy mi tudunk működni. és hogy ez a nehéz a kvázi a szülőkkel való beszélgetésben a felnőttként, hogy mi őrizzük azokat a sebeket, de nem csak a szülők, ugye időnként iskolában meg bárhonnan hozott traumák, mert ezek azok. És hogy az, hogy ez megjavuljon, azt magunkban tudjuk rendezni. És azt, hogy utána vele mit akarunk erről megbeszélni, az egy következő lépés. Én magamról csak azt tudom elmondani, hogy nem akarok az orruk alá dörgölni semmit, ami fájt vagy nem fájt, hanem mindig is azt néztem, hogy akkor hogy tudjuk kialakítani, hogy ők a családom, tehát, hogy, és erre nem tudok más mondani, mint aki dolgozik ugye önismerettel, meg se többivel, tehát hogyha a gyökereiddel nincs rend, akkor a saját életedben is mindig lesz valami trutyi, vagy valami gáz. Ugye, hogy egy-két podcastben is már mondtam, hogy hányszor megyünk el önismeretbe, és akkor mindig eljöttünk, hogy ma megint itt tartunk, hogy mi volt elünk a gyerekkorunkban, meg amit tudom én miben. És hogy ezt rendezni kell magunkban.

szíve men is húj, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: De most beszéljünk valami vidám témáról. Hát, nem, folytassuk
1: ezt. Én még ott tartanék, hogy most behoztad az önismereti folyamatot.
0: Igen.
1: Hogy jellemző az, hogy megkeresnek például téged ilyen kérdésekkel, ilyen dilemmákkal, hogy ebben segíts, tetszett, hogy az időszüleimmel, hogy hogyan tudnék én harmonikusabb kapcsolatot kialakítani?
0: Igen. Sőt, mesélj. Van olyan, aki azzal keres meg, minden név nélkül, meg se többi nélkül, hogy ő ráadásul külföldre költözött. Ott alakított ki egy családot, ezzel ugye a távolság még nehezebb, és ugye amikor a szülők leélnek együtt 50-60 évet, és az egyikük elmegy, meghal, mondjuk így, inkább, tehát, hogy az egyikük meghal, és ott marad a másikuk egyedül, akkor még inkább jön a gyerekbe a lelkiismeret furdalás, hogy ezt így hogy oldjam meg ennyi távolságban, miközben egy másik országban kialakított egy életet. És akkor mondjuk lehet, hogy a szülő hívja naponta, elmondja, hogy mit kéne csinálni, mármint, hogy a gyerek mondja, hogy ne érezze magát magányosnak egyedül, mit tudom én, és hogy nem történik semmi, és akkor az otthon lévő szülő az folyamatosan épül le. És akkor felmerülnek a dilemmák, hogy akkor most mi legyen, költöztessük magunkhoz, mi költözünk haza, költözzek oda, miért? Tehát, hogy egy csomó ilyen helyzet ilyenkor felmerül, ami borzasztó, megint mondom a szót, nehéz. És hogy igen, keresnek meg ilyennel. De hozzá kell tennem, hogy nem csak időszülőknél van ilyen, hogy időszülőkkel való problémával keresnek meg, hanem számtalan fiatal felnőtt is megkeres, az ott viszont az leszakadása nagyon nehéz, hogy a szülők nem tudják elengedni, mert lehet, hogy egyke, és ugye az anyuka vagy az apuka mindent ő értetett meg, stb., és akkor le akar szakadni, és akkor borzasztóan nehezen megy az elengedés, és akkor nem tudnak kialakítani kapcsolatokat, meg stb. Tehát, hogyha most így nem csak az időszülőkről beszélünk, hanem általánosságban, hogy ez is egy alapvetően dilemma szokott lenni, amikor találkozok, tehát, hogy amikor jönnek, hogy párkapcsolat, vagy mondjuk nem tetszik a szülőknek a kiválasztott pár. És hogy akkor azzal mit lehet kezdeni, hogy választottam valakit, akit szeretek, és a szüleim meg nem fogadják el. És akkor most akkor kvázi választás elé vagyok állítva, hogy akkor most mi van. Vagy te jöhetsz hozzánk, de látogatóba, de nem hozhatod azt, akit szeretsz. Tehát, hogy ilyen témákról tudok neked mesélni, akik az eddigi évek során jöttek hozzám ilyen szülő-gyerek kapcsolattal.
1: Ez egy nagyon kemény helyzet, mert hogy itt az arról szól, hogy mi belássuk, hogy nem tudunk megváltoztatni másokat. Még a szüleinket sem.
0: Nem, őket sem. De gondolom, nem mondok titkot, a nagy általánosságban el tudom mondani, hogy senkit nem tudsz megváltoztatni, hogyha az nem akar. Ha valaki megváltozik miattad, akkor az csak arra az ideig órára szól, amíg neked meg akar felelni. Hosszú távon nem nagyon, tehát hogy ki tudnak jönni emberekből dolgok, tehát hogy megváltozni nem miattad fog, ha valaki megváltozik, hanem azért, mert ő meg akar változni. Nincs ilyen, és senkire nem tudunk, ha valaki tudja ennek azok, hogy hívják át a rákfenéjét, és tud ilyen módszereket, bár én nem szeretném, hogy ilyen módszerekkel éljek, hogy megváltoztassak embereket, de én jelen álláspontom szerint én azt tudom mondani, hogy szerintem senkit nem tudunk megváltoztatni, hogyha ő nem akar. Egyetlen egy dolgot tudunk csinálni, hogy mi önazonosak maradunk, és ez hatással tud lenni más emberekre. De ennyi, hogy hatással tudunk lenni emberekre. És például ugye a segítő szakma az azért is borzasztó nehéz, meg borzasztó, nem a nehézsége, hanem a felelőssége nagy ebben, hogy milyen hatással tudsz lenni emberekre. Tehát, hogy amikor mi, nem hiába vártam ezzel a podcasttel is egy csomó időt, hogy egyáltalán beszéljek arról, amiket én gondolok a világról, meg a kapcsolatokról, mert hogy egyébként én érzem a súlyát annak a felelősségnek, hogy én mit mondok ebbe a mikrofonba, és emberek mit hallgatnak. És ez nem azt jelenti, hogy fú, akkor most el fogják hinni, amit mondok, vagy ellent mondanak, teljesen mindegy, hanem mi van akkor, hogyha 10 emberből 2-re olyan hatással vagyok, hogy elkezd valamilyen úton, módon változni. ami alapvetően nekem jó, ha változik, csak a kérdés az, hogy jó, tehát hogy lesz a mellette valaki, aki támogatja, aki csinálja, mert hogy lehet, hogy olyan hatást váltottam ki. Tehát, hogy és coachként is, amikor ott ülök és elmegy tőlem valaki, mert ugye én gyakorlati dolgokat szeretek, tehát, hogy amikor megyünk és haladunk és csináljuk, és nem csak beszélünk dolgokról, tehát, hogy ott is oltári nagy felelőssége van ennek, hogy ez egy teljesen külön világ ilyen szempontból, amikor akár coachingon, vagy akár önismereti csoporton vagyunk. És egy hatalmas felelősség az, hogy én mit mondok. És nem hiába mondom mindig, hogy ez az én véleményem. Tehát, hogy lehet más is. Tehát, hogy szemtelen példát tudok mondani, amikor az önismereti csoporton kijöttek olyan dolgok emberekből, amiket lehet, hogy x éve soha senkinek nem mondott el, és utána elmondta, hogy egyszerűen itt teremtődik egy olyan légkör, amiben azt érzem, hogy nem fognak bántani, és tudom, hogyha kimegyek az utcára, vagy a megyek, amit tudom én hova, ott már nem lehet így viselkedni. És ugye számomra ezek furák, mert persze nem nyitjuk ki a lelkünket folyamatosan, de hogy miért nem tudunk önazonosan, mert tele vagyunk félelemmel, hogy mit fog mondani a másik, milyen bajunk lehet attól, ha önazonos vagyok, meg őszinte.
1: Mit mondanak a szüleink?
0: Igen.
1: Még felnőttként is.
0: Tehát, hogy felnőttként is borzasztó fontos számunkra, hogy ítélnek meg a szüleink. Hogy például jó kislány vagy-e még, vagy nem vagy jó kislány? Ez egy fontos kérdés az én szüleim termény tekintetében. Mondtál-e valakinek valami olyasmit, ami mondjuk nekik nem tetszett? Hát, ha magamból indulok ki, őszintén ez egy ilyen 2-3 éves önismereti folyamat volt, még eljutottam odáig, hogy érdekel a véleményük, de fogom gondolni, hogy ez az én életemben még rendben van, vagy nincs. Kemény meló volt.
1: És ebből a kemény melóból most mit adsz útravalóul a nézőinknek, hallgatóinknak?
0: Azt tegyétek, ami a lelketeknek jó. És harmadszor tényleg utoljára nyomaték, hogy ne tessék számon kérni semmit. Hogy sem rajtunk, hogy viselkedünk velük, sem mi rajtuk, hogy ők hogy viselkedtek velünk, de lehet róla beszélgetni. Csak ne legyen benne ártó, megbántó szándék. Tehát, hogy jó szándékkal. Mert bármilyen nehéz helyzeteket is azt gondolom, hogy szeretettel meg lehet beszélni, de ezt csak akkor csinálj tényleg, hogyha szeretet van benned. Ha az van benned, hogy úgy akarsz megbeszélni, meg se többi, hogy ilyen orba dörgölés, hogy na én most ettől megszabadulok, azt legalább az én lelkem fel fog szabadulni, az a rossz hírem, hogy nem fog. Attól, hogy az óra alá dörgölöd. A felszabadulás akkor fog jönni, hogyha ezt szeretettel van átbeszélve. És ezt viszont én nagy művészetnek tartom, ha ez megy.
1: Egy nagyon fontos és mindig aktuális témáról beszélgettünk. Hogyan kapcsolódjunk idős szüleinkhez? Hogyan segítsük, hogyan támogassuk őket? Mára mennyire persze lehet, és mára mennyire mindannyiunk javát szolgálja ez.
0: Egy szó jut eszembe, ez a szeretet, ami bármennyire is, akár negédesnek hangzik, akár nem. Ha szeretettel fordulunk oda, akkor szerintem minden rendben lesz. Meg rendben van. És nem csak a szüleink felé, hanem mások felé is, de most épp ez volt a téma.
1: Igen, meg magunk felé is, ami megint nyit egy új ablakot. Nekünk a tetszológia számára, de most a mai tetszológia műsor az ezzel bezárul, véget ért. A legközelebbi műsor jövő héten hétfőn reggel 9-kor jelentkezik a Rádió Bézs adásán, és kedden 20 órakor a Rádió Morán Ausztriában Felső Buján. Addig is pedig az interneten, a két rádió hangtárában, illetve a YouTube-on és a Spotify-on is vissza lehet hallgatni a korábbi tetszológia műsorokat. A két beszélgető társat, Bognár Lászlót
0: és Pintér Tetszát hallották.
1: Minden jót, viszont hallásra!